az ördögtől kiszeveszem lelkemet. Leteszem a lábot elé, mely kamotot